Sure.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld

és ekkor hirtelen felébredt. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álmodás. A szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld.

Tisztelettel köszöntöm az Adai Rádió kedves hallgatóit, Nóta Csokor szeretteinek című műsorunk kezdetén. Külön küldjük jó kívánságainkat azoknak, akikhez ma szólnak az üdvözletek, zeneszámok. Az Adai Rádió daljegyzéke október 18-ára. Első karaván az Én jó apámnál. Második Kovács Erzsi ballada egy régi házról. Harmadik Fülöp Kató vándorolok messze. Negyedik Burai András szeretek egy asszonyt. Ötödik Rátszabó József, ahol az én bölcsőm ringott. Hatodik generál Hello. Hetedik Hofi Géza, ha én gazdag lennék. Nyolcadik Demjén Ferenc, te vagy az űrangyalom. Kilencedik Dalhousie Johnny, össze kéne bújni. Tizedik Varga Miklós, Európa. Tizenegyedik Lili Baba, cuppanós nagy puszi. Tizenkettedik Fábián Éva, Flintstone Party. Tizenharmadik Hupikék Törpikék Törpilla. 14. Alma együttes legszebb napom. 15. Barbie fénylő sztár. 16. Melodyton kalapomon piros szegfű. 17. Sárgarigó tudod-e koma. 18. Flamingó muskátlis ablakok. 19. Kikindai betyárok boldog gyermekkor. 20. Kacor Ferenc még az éjjel leiszom magam. 21. Royal Tini dal. 22. Sógordó a mulatós mix. 23. Kikindai vidám fiúk ma este drágám. 24. Notár Méri Lari Day. 25. Jolly és Suzy, milliószor megköszönném. 26. Amigod Love Story. 27. Horváth Tamás, érzem a szíved. 28. Rúzsa Magdolna, most fehérre. 29. Irje Mafia, bajnok. 30. Zsida, a mindenségen át. Különkért dalaik tolmácsolását hallhassák október 11-ére. Adai Bohém fiúk az én babám. Péter révére Balassa Attilának és Marikának 25. házassági évfordulójukra gratulálunk, apu és anyu. Sok boldog évet, szeretetet, megértést kívánunk!

Bódi Kuszti hosszú rögös út. Péter révére fiunknak és lányunknak 25. házassági évfordulójuk alkalmából gratulálnak, apu és anyu, sok boldogságot, egészséget, szeretetet, örömöt kívánunk családjuk körében.

Eke a földet? Péter révére Balassa Attilának és Marikának 25. házassági évfordulójukra gratulál. Apu és anyu, sok boldog évet kívánunk egészségben!

nosztalgia tiszta fehér oltár. Péter révére Attilának és Marikának, fiunknak és lányunknak, 25. házassági évfordulójukra sok boldogságot, egészséget, örömöt, a két szép unokát is puszíljuk, tata és mama, apu és anyu.

Doroszlói veteránok galambszívet örököltem. Péter Révire fiunknak Attilának, lányunknak Marikának 25. házassági évfordulójukra gratulál, apu és anyu, boldog családi körben neveljék fel, és egészségben az unokákat, ezt kívánják szerető szüleik.

3 plusz 2 hosszú fekete haj. Péter révére Balassa Attilának és Marikának, lányunknak és fiunknak, 25. házassági évfordulójukra sok boldogságot, egészséget, szeretetet kívánunk, apu és anyu.

Expresszó, mikor ezt a kislányt megismertem. Péter révére Balassa Attilának és lányunknak Marikának 25. házassági évfordulójuk alkalmából gratulálnak apu és anyu.

Becsei sógor meg akarok házasodni. Péter évére Balassa Attilának és Marikának 25. házassági évfordulójukra gratulál. Apu és anyu, az unokákat is üdvözöljük, sok puszit küldünk!

kispiaci gyöngyhalász futnak az évek. Péter révére Balassa Attilának és lányunknak 25. házassági évfordulójukra sok puszit küld, szeretetet, megértést, kitartást kíván az élet útján. Az unokákat is puszíljuk, tata és mama!

Expresszó kisfalunknak csendes templomában. Péter révére fiunknak Attilának, lányunknak Marikának, 25. házassági évfordulójukra gratulál, apu és anyu, az unokákat is puszíljuk.

Kedves hallgatóink, ezzel befejeztük zenés üdvözleteik, jó kívánságaik tolmácsolását. További jó rádiózást kívánva elköszön önöktől a műsor mai házigazdája, Bajnár Lili.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be. Itt van lesz a legény szobám ablaka. Este, gyere, késő este, éjszaka, éjszaka, ha mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be. Itt van lesz a legény szobám ablaka. Este, gyere, késő este, éjszaka, éjszaka.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 74.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska Ada foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5:40, Völgypart buszmegálló 5:50, Valkai sor kultúrotthon 6:10, Ada buszállomás 6:30, Mohol megálló központ 6:40, Ada buszállomás 6:50, Valkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Valkai sor kultúrotthon 7:35, Törekfalu központ 7:50, Törekfalu központ 11:45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innap Redactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska ADA foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Ugye magányos vagy, ugye sírtál sokat, ami történt, azt megbántad.

hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál. Ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is ered.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

vasárnap ismertem meg őt. Vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyó.

Készüljetek, mert adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: kézi dalát hallottuk, köszönjük szépen neki és a szerzőknek. Egyaránt nézzük a zsűri, hogy értékel. Malek Miklós, 10 pont.
1: Horgas Eszter, 9 pont.
0: Benkő László, 10 pont.
1: És Lévai Balázs, 9 pont.
0: No, ez véletlenül 38 pont, és ha jól emlékszem, de mindjárt megbizonyosodunk róla, ez a második helyet jelenti Csézinek. Gratulálunk!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska ADA. Foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: barátom, tiszteled, ha fele barátodat tiszteled. Az együtt töltött közös évekért megy a pisz neked. Hogy kis klubtól a nagy színpadig elkísérsz, hogy mindig marad benned belőlem egy szövegnyi rész. Te is én, két öreg vitéz a gáton, együtt cseperedtünk fel az alap, hogy normálon. Sok-sok év, sok ezer megtett kilométer, a senkiktől a felkettőig ugyanazzal a hívvel. Egy ami vezérel, de kettő a véglet. Hogy a magány éget, vagy a vagányéned. Egy bőröndel a hátad mögött nehéz a magánélet. Hiába menekülnél, végzetnek talált téged. De ha már így lett, jövök egy vallomással, hogy az igazságot ne kevert hallomással. Te talán érted, nem minden cukor, máz és pompa. A való világ mocska, megfojt az otthonunkba. Fényes a színpad, a sors néha színvak. A stéfit, hogy a mifajtáink buliznak, meg szívnak csak. Másokat szolgálsz, és közben itozol. Elpárod az agyatest, és nem úgy fogatol.
1: Most félre rakjuk a lantot, hogy újra ragadhassunk tollat. Nem passzív a masszív, ha újat alkothat. Félre rakjuk a lantot, hogy újra ragadhassunk tollat. Nem passzív a masszív, ha újat alkothat.
2: Metál, fügyöt a kezdés, meg milyen a szöveg vége. Hogy a görbül az elkú, dalnak tetejére. Hogyan vagyok erős és győzök meg magamon túl párat. Mindezt az öregek is lássák. Van benne balázat, mikor nincs zsé. Egy ország mosolyog rám, bár minden út van rendben. Mégsem az én portám, ahonnan utat tört a pop rap. A nagy színpadra hát tessék, megszűnnek a nagyok. Respekt, Subi, hájra.